0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Base FM Rap, Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromag Gangs!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Castro. No.

0: Csattanj ránk!
1: 96.4
0: BASE FM.
1: Rap,
0: Hip-Hop,
1: R&B.
0: Pesten kívül is
1: BASE FM.hu.

Base FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, beteg elégedettségi felület indul. Közzétették, ki kapja a Nobel békedíjat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Návi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Návi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők, például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a

0: volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Bass Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A minden

alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újat keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazott. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervező asztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információknak
információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyére gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezető végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, a legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonlását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák. Munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Csökkentenék a várólistákat, napszemüveg is része lehet a rendőrök egyenruhájának. Újul a déli pályaudvar. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése. Több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Új egyenruháik mintadarabjait véleményezték a rendőrök. 383 mintadarab érkezett a kiírt pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra. Olyan új termékek, például polár pulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is bekerültek a kínálatba, amelyek nem tartoztak a felszereléshez. Most egy csapat próbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. Az első új egyenruhákat jövő télen láthatjuk majd. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai szervdonációs és transzplantációs Európa napon. Ennek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Mindenről Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Egész hétvégén zárva tart a déli pályaudvar. Javítják a váltókat és a peronok hibáit, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Emellett rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rap, hip-hop, R&B, szuper szombatot és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Árpi, hétvégén is tartsatok velem, amivel a mai 4 órámat indítom. VZ Rézműves kettőse. Várj meg, mindenkinek a

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B érkezik a Fair Black Eyed Peas, mind a ketten alapító tagjai voltak a legendás csapatnak, Taburól és Will.i.am-ről van szó, 25. július 18-án pedig összeálltak egy dalra, és hozzányúltak Carlos Santana híres Maria Maria című dalának zenéhez, megcsavarták, megfűszerezték, beletettek egy kis érzést meg hip-hopot, és megszületett az East LA, itt a 96 Bass FM.

akarok bennetek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: A következő hazai dal egy rendkívül színes, tulajdonképpen afrobeat és latin elemekkel fűszerezett pop rap dal, rendkívül dinamikus, produceri oldalon Somogyvári Dani kapott szerepet. A szöveg tematikája, hogy a dalszöveg egyébként két különböző férfi szemszögében mutat be egy vonzó, de érzelmileg elérhetetlen nőt. A dalszövegek tele vannak egyébként nyári exotikus utalásokkal, miközben lényegében a csalódással és a viszonzatlan sebezhető kapcsolatokról szólnak, úgyhogy van benne egy ambivalencia. Érkezik Dash Young Fly közöse,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, beteg elégedettségi felület indul. Közzétették, ki kapja a Nobel békedíjat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Navi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők, például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés, a

0: volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

vattekintetű Tyler, aki a legtöbb férfi szívét elbűvölte. Előkelő helyen nyitott egyébként a listákon, azóta csinált egy kétszeres platinát, és egyre többen és többen szeretik a következő dalát, meg magát a hölgyet. Ja, Tyler, push to.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bindabiz.

rap, hip-hop, R&B. A braziloknál különösen beakadt a következő előadó hölgy és annak dala. Háromszoros gyémántot csinált, ami önmagában elég nagy szám. Mindemellett az Egyesült Államokban háromszoros platináig jutott eddig, de folyamatosan menetel fölfele, rengeteg jelöléssel is bír. Maga a fő téma a klipnek és a dalnak az isteni nőiesség, a feminizmus, a nők sokoldalú szerepének méltatása, akár anyaként, akár vezetőként. Érkezik 2021. június 25-én a harmadik Planet Her stúdióalbumának vezető dala, Doja Cat és a Women, itt a Bass FM-en.

0: Stars. 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cup The Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
4: Csökkentenék a várólistákat, napszemüveg is része lehet a rendőrök egyenruhájának. Újul a déli pályaudvar. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése. Több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Új egyenruháik mintadarabjait véleményezték a rendőrök. 383 mintadarab érkezett a kiírt pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra. Olyan új termékek, például polár pulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is bekerültek a kínálatba, amelyek nem tartoztak a felszereléshez. Most egy csapat próbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. Az első új egyenruhákat jövő télen láthatjuk majd. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai szervdonációs és transzplantációs Európa napon. Ennek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Mindenről Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
5: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
4: Egész hétvégén zárva tart a déli pályaudvar, javítják a váltókat és a peronok hibáit, séneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Emellett rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nemigen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

SFM, rap, hip-hop, R&B. Érkeznek a hazai klasszikusok egy jó posszidal keretében. Érkezik a Szófel 3 hősök vezetésével. Itt a 96 SFM-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot, a mikrofonnál RP, megyünk tovább latinos vizeken, Balmár Tomi kettőse jön, és a Valencia.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Csökkentik a dízeles teherautók adóját, segítséget kapnak a gyermekvédelmi rendszerben felnőttek. Futófesztivál kezdődött. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Évvégéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok jövedéki adóját, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére nyílik lehetőség olyan formában, ahogy ez a mezőgazdasági szektorban már működik. A tárcavezető arról is beszélt, szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését a fuvarozók jelzése alapján, növelik a munkaerő létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, egyelőre kísérleti jelleggel. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek. A mezőny csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000 valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya.
1: A hétvégén csak nem 40 000-en állnak rajthoz. Még tart a razzia az utakon, a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten egy összeurópai akció keretében. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes hétvégét és jó feltöltődés szombat reggel. A mikrofonnál Árpi, jön BSP Nagybogi kettőse, Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, érkezik a latin-amerikai gyorsvonat, SOG felelt a sztár produceri munkákért, alapvetően már több mint 120 milliós megtekintést ért el a hivatalos YouTube csatornán, Ryan Castro, Capo és Gangsta közöse, jön a La Via, itt a Bészen.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: Docsaket finoman szóval megrakta a hype vonatot, ugyanis csak az Egyesült Államokban eddig négyszeres platinát ért el, de ez folyamatosan növekszik. A braziloknál gyémántot, Kanadában 7-szeres platinát, és Ausztráliában is 5-szeres platinát, ami angol nyelvterület. A jelölések száma is igen hosszadalmas, de mondjuk egy párat kiemelve. Az MTV Video Music Awards legjobb videó, ez jelölés maradt, illetőleg az MTV Video Music Awards nyár dala, ez is jelölés maradt, mindemellett egyébként rengeteg jelölés behúzott sikeresen. Érkezik a szuperdal, Doja Cat, Paint the Town Red. Már is mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Több mint 800 000 forint jár a paksi védekezésben résztvevőknek. Betegelégedettségi platform nyílik. A lelki egészség napja van. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Navi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők, például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségek.

0: volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

Szóval Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szenzációs szombat reggelt és jó pihenést, ha dolgoztok hozzám hasonlóan, akkor viszont kitartást. Érkezik ennek örömére egy hazai kettős, Pifu Marics Peti, és jön a Schwindler.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokál patriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for Főváros. 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: 500 milliárd jut az egészségügynek, hamarosan kipróbálják új egyenruháikat a rendőrök. Zárva a déli pályaudvar. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése. Több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Új egyenruháik mintadarabjait véleményezték a rendőrök. 383 mintadarab érkezett a kiírt pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra. Olyan új termékek, például polárpulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is bekerültek a kínálatba, amelyek nem tartoztak a felszereléshez. Most egy csapat próbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. Az első új egyenruhákat jövő télen láthatjuk majd. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai Szervdonációs és Transplantációs Európa napon. Ennek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Mindenről Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Egész hétvégén zárva tart a déli pályaudvar. Javítják a váltókat és a peronok hibáit, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Emellett rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nemigen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, kellemes hétvégét, kellemes szombatreggelt és kellemes pihenést. Remélem, hogy aki feltöltődik, az még jól kihasználja ezt a viszonylagosan elfogadható időt. Online is elértek minket, ha útközben vagytok, bassfm.hu. Addig pedig érkezik a Super Doja Cat és az Agora Hills. Itt a kedvenc rádiótokban.

Now, brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Peace FM. Rap, hip-hop, R&B. Yeah. Yo. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2005. május 17-én jelent meg a The Massacre című stúdióalbum, egyik húzódalaként a Just a Little Bit, 50 Cent amerikai rapper egyik legsikeresebb és legikonikusabb dala. Scott Storch volt produceri oldalon, a számok önmagukért beszélnek, sok helyen tarolt. Érkezik ez a szuperklasszikus itt a 90.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója és a Big Dogs. Nice szakítja az arcot, hangerült fel.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: Reklámot hallottak! 96.4 Base FM. Hírek.
3: Gyermekvédelmi alapot nyit a kormány. 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégén. Még tart az ellenőrzés az utakon. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Évvégéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok jövedékkiadóját, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a gázolaj utáni jövedékkiadó visszaigénylésére nyílik lehetőség olyan formában, ahogy ez a mezőgazdasági szektorban már működik. A tárcavezető arról is beszélt, szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését a fuvarozók jelzése alapján, növelik a munkaerő létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, egyelőre kísérleti jelleggel. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek. A mezőny csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
4: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000 valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya.
3: A hétvégén csak nem 40 000-en állnak rajthoz. Még tart a razzia az utakon, a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten egy összeurópai akció keretében. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper reggelt és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Magyar vonal, Judo Lifra 2-se érkezik, és a Lej. Itt a kedvenc rádiótokban.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik egy szuper nagy ágyú, a 2019-es Grammy gálán az év felvétele díjat elhozta, mindemellett gyémánt minősítéssel bír az USA-ban. Post Malone, 21 Savage, Rockstar.

90. Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A bárcsa nem unatkozott, hatalmas őstehetség az üzlethez is ért, eddig több mint 600 millió legális dollárral rendelkezik, azért mert olyan giga mega őrületes lágereket csinál, mint például a következő, Jön The Weeknd, Playboi Carti.

A US Rhythmic Airplane a Billboardon első helyen karmolt be, a US Hot R&B dalok között az 5. helyen. Egy viszonylag friss előadóról van szó, érkezik Da Baby, kiegészülve Young Miami-vel, úgyhogy ez egy nagyon jó döntés volt, hogy ő beívta ebben hacacáréba. Érkezik a Pop That Tank, én már ezzel búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, nektek szuper szombatot!

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői. Dél-afrikai jogász kapja a Nobel békedíjat. Készülnünk kell az esőre. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől mentette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Návi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Návi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
4: Ezek nagyon jól megfigyelhetők, például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrend. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
3: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Beast FM.
1: 96 Beast FM, Rapping a Power NBA Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala áll, ami egy idei dal és a Def Jam kiadásában jelent meg. Szeptember 11-én jelent meg a tengeren túlon a kortárs R&B egyik legnagyobb nevének tekinthető Jane Aiko 4. albuma a West Side WMC. A lemez címe egyszerre utalás az énekes nő kaliforniai gyökereire és az albumon szereplő témákra, amik a nyugati parti életérzést mutatják be. A közreműködők népsora is egyfajta nyugati parti all-stars. Tyga, az eddig minden Jane Aiko albumon vendégeskedő Absol, Kendrick Lamar és a fiatal San Franciscoi tehetség Larry June. Első alkalommal januárban hallhattuk a készülő lemezről, ami végül ősszel 6 évszünet után érkezett meg, követve a 2021-es platina lemez a Csillombót. A 6 éves szünet alatt Jane Aiko előbb családi életére koncentrál, megszületett második gyermekük a rapstar Big Sean-nal, akivel azóta sajnos már el is váltak, utána pedig többek közt Snoop Dogg és Larry June albumain is hallhattuk énekelni. A végül váratlanul kiadott Westside WMC első helyen nyitott az amerikai albumlistán, ami első alkalommal fordult elő az énekesnő karrierje során. Az első single Elsewhere címmel érkezett meg egy nappal a teljes lemez előtt, de a rajongók végül úgy döntöttek, hogy egy másik dalt emelnek fel azonnal az albumról, ez pedig a Kendrick Lamar közreműködésével készült So Good. Ők ketten több mint 10 év után dolgoztak újra együtt, a végeredmény pedig egy középtempós, hamisítatlan nyugati parti R&B track lett, ami tökéletesen illeszkedik abba a sorba, amit Kendrick Lamar SZA-val közösen csúcsra járatott az elmúlt években. Finom szinti futamok keretezik ezt a romantikus témájú tracket, ami akár a Grammy díjért folytatott versenyben is komoly esélyes lehet majd, úgyhogy hallgassuk is meg, és érkezzék Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

96. BSFM Rapim, a Power NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LTB's Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Beton Hoffi Panasonic című dala állami egy 2026-os felvétel. Három mixtépe, a Coming Since, a Playbania és a Zero után megérkezett Beton Hoffi első igazi nagylemeze az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebb debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére, Baby Kim vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallhatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hoffi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez. Ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de 100 Sins ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett meg egy új klip is Beton Hoffi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hoffi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a BSTOP 20-as lista 15. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM Repim, a Pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 9. helyen Shensia Bossab című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyik a jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Ruddy Rich és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ik vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett meg mérsékelt sikerrel, pedig Coi Lerét vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnt 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta az aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereket érő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honeyboy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak a szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb sikerének, a Hit 'Em Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossapphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az élenk dalamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is Bossapp című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 9. helyről, ezzel megyünk tovább.

95.64 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy idei felvétel, egy 2026-os dal, és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett, az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországban jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetéssel a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-s singleként és 7 incses bakelitlemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal, akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Packet című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. A Megan Thee Stallionnal közös Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Amerikai Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint Eminem, Black Eyed Peas-ik vagy épp Travis Scott tartozik közéjük. Azonban most érkezik Cardi B tőle is Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 6. helyéről ezzel megyünk tovább.

0: Rewind.
1: 96-4 BSFM, Happy Papa, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LTB Stopuszas listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a number one a befutó, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis ideutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 27 évet, és meg sem állunk 1999. október közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Mariah Carey és Jay-Z Heartbreaker című dala. Szóval 1999. októberében a TLC-t és Carlos Santanát megelőzve Mariah és Jay-Z duója foglalta el két héten át az amerikai slágerlista csúcsát. A Heartbreaker alapját a New Yorki mixtape király DJ Clue készítette, aki jó pár sikeres közös dalt jegyzett az énekesnővel azokban az években, és Jay-Z kiadójánál a Rockefeller Recordsnál is dolgozott. A Heartbreakerből felvettek egy remix változatot is, amiben Jay helyére Dabrat és Missy Elliott ugrottok be, egy húzós groove-ra épül, és abszolút a klubokat célozták meg vele, de azért a Rainbow című Mariah album végére is felkerült. Jay-Z az évek során a legnagyobb R&B énekesnőkkel dolgozott együtt, Mariah mellett Mary J. Blige, Alicia Keys, Maya és persze Beyoncé szerepelnek a közreműködései listáján. Úgyhogy most érkezik ez a kiváló dal, jön Mariah Carey és Jay-Z és Heartbreaker című daluk itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
2: Yeah, yeah. All right, let's go.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Beast 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Lujzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

Flex. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

95.4 Base FM. Rap, R&B egész nap megállás nélkül. Ez a 95.4 Base FM.

0: üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96 499 99-es számon. Most pedig hozom nektek Jude Law-t, tőle indítom a Sötét című szerzeményét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb fül.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek az X-Faktor győztesét, Belánót, aki tegnap Vinivel lépett fel, ugyanis tudjátok, augusztusban megjelent egy közös daluk. Itt viszont most az első nagy slágerei egyike jön, a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, tudtok minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére, de ehhez egy pici időutazásra van szükségünk. Úgyhogy 2015-ig meg sem állunk. Hozom nektek Designertől a Panda című szerzeményét. Úgyhogy bombasztikus láger jön itt a 96.4 Bass FM-en. Hangerőt fel mindenkinek!
1: Panda.

95.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pipu, a Megasztár felfedezetje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a Svint.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Dest és Young Flight. Tudtátok, hogy már több mint egy éve készült a dal, és hogy egy horvátországi nyaralásukor forgatták a klippet? Indítom tőlük a délies hangzású Ó Mamát.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Jön Manuel, akinek készül a harmadik lemeze. Hát kíváncsian várom, hogy milyen lesz, de addig is itt nálunk pörög a doktor.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Zeneileg most nagyon jól megy Chris Brownnak, ugyanis az Usherrel közös R&B Tour turnéjukat 59 koncertre bővítették, viszont jogilag most elég nagy bajban van, október végén derül ki, hogy egy erőszakos rendbontással kapcsolatban mi is lesz az ítélet. Itt viszont pörög a Tygával közös A.O.

Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hótoljak ennek. De úriember vagyok, tisztelet!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Hamarosan itt lesz velünk Manuel és a Need You slágere.
2: I need you right now.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Elindítok egy újabb órát, én Széles Iza vagyok. Még mielőtt belevágnánk a zenébe, ne felejtjétek, tudtok nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.7 99 99-es számon. Nóri üzent is nekem, szia Iza, egész hétvégén tanulok, ugyanis Doli lesz hétfőn, és nagyon izgulok, hogy megbukok a matekon. Na hát reméljük, hogy a következő zene segíteni fog egy picit felpörögni, és hogy sikeres lesz a dolgozat. Pörög Lil Nas X-től és Jack Harlow-tól az Industry Baby.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek a Follow the Flow-t. Tőlük indul a gyönyörű daluk, az anyám mondta.

A magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. The Weekendet hozom nektek, aki szeptemberben a GQ Hongkongnak adott interjújában tisztázta, hogy nem akarja abba hagyni a zenélést, és a The Weekend névtől sem búcsúzik el. Korábban felmerült benne a visszavonulás és a művésznév lecserélése, most azonban mondja, hogy továbbra is alkotni szeretne. Úgyhogy jön is tőle Playboi Cartitól és Madonnától a Popular.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Rögtön itt lesz velünk a mindig provokatív Doja Cat, tőle pörög az Agora Heels.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indul egy újabb óra velem Széles Izával. Ne felejtjétek, ebben az órában is lehet minket követni, Instagramon is, meg Facebookon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére, nem mással, mint hazaival. VZ-t és részművest hozom nektek, tőlük indítom a

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B. Tartsátok fejben, hogy lehet minket online is hallgatni a beatsfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek az X-Faktor győztesét, Belánót, aki óriásit ment a verseny óta, indítom is tőle az egyik legnagyobb slágerét, a Starboyt.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

képet. Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: Cup R&B. Két nagyon szexi csajszit hozok nektek, Karol G-t és Nicki Minajt. Tőlük indítom a tuszát.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Kattanj ránk! 96.4 Bass FM. Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. Bassfm.hu.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek Fárói Moncsot, akinél most azok a legújabb hírek, hogy 2026-ban meg fog jelenni az External Affairs albuma. Egyelőre erről még nincsen hír, hogy pontosan mikor, a kritikusok és a rajongók epekedve várják, hogy mi lesz, és hogy milyenek lesznek az új dalok, és azt nem is csodálom, hiszen fantasztikus dalai voltak a múltban is. Most is például időutazunk, hogy egyet megmutassak nektek. 1999-ből hozom nektek a Simon Says slágerét.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok. Hozom nektek a gyilkossági ügyben felmentett Lil Durk-öt és J. Cole-t, tőlük indul az All My Life.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a

Hip Hop. R&B. Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a két jó barátot, Azariet és Dest, de még mielőtt ez megtörténne, ne feledjétek, a bassfm.hu-n keresztül is hallgathattok minket. Pörög a srácoktól, a Habibi.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok. Sziasztok! Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

mindenkinek, én DJ Venom vagyok. Ebben az órában hallatjátok majd a déli hip-hop élő legendáját Lil Wayne-t, érkezik Doja Cat, aki nemrég újra indította a világ körüli turnéját, itt lesz Burna Boy, és érkezik majd egy hamisítatlan old school klasszikussal Ice Cube is az óra végén. Kezdeni viszont magyar trackkel fogunk, ez a Schwindler, itt a 96.4 Bass FM.

Kiss FM, Rap Hip Hop R&B, MC Hammerrel folytatjuk, akiről talán egy picit kevesebben tudják, hogy egy ideig a Death Row Records gárdájához tartozott, és úgy tűnt, hogy közös albumot vesz fel Tupackal. Viszont a stúdióban már nem volt idejük bevonulni, Tupac 1996-ban bekövetkezett váratlan halála miatt, de a terv abszolút egy közös lemez volt. A folytatásban jön a legnagyobb MC Hammer siker, ez a You Can't Touch This, itt a 96.4 Bass FM-en. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

R&B a folytatásban érkezik a Check Yourself, egy igazi hamisítatlan 90-es évekbeli old school klasszikus kelet és nyugat találkozása, ugyanis a Das FX tagjai hozzák a refrént Ice Cube trackjében, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
1: Bass FM
0: Rap,
1: Hip-Hop,
0: R&B
1: Besten kívül is
0: bassfm.hu.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Nem érdemes egy pillanatra sem elmozdulni a hangszórók mellől. Pillanatokon belül indítjuk a következő órát, méghozzá egy magyar trackkel. Érkezik Dash, Azaria és Young

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak.

Hallatjátok majd énekelni Jude Law-t, érkezik The Weeknd egyenesen Torontóból, és beköszön majd a Jay-Z Kanye West páros is, ők New Yorkot és Chicagót képviselve. Kezdeni viszont Doja Cat-tel fogunk, aki elhozza nekünk Vegas-t, méghozzá az Elvis című nagy sikerű film betétdalát, itt a

sikere, karrierének egyben a legsikeresebb trackje is lett, ez pedig nem más, mint a Low, egy igazi klub klasszikus, amiben a refrént T-Pain-nek, a zeneipar egyik legcoolabb, legjobb fejfigurájának köszönhetjük. Ezzel folytatjuk most itt a 96.4 Bass FM-en. Let me talk to you.

a helyzet át elő, hogy Szentrájszi karrierje sokkal jobban pörgött, mint az amerikai világsztár Lil Baby-é, így aztán gyakorlatilag a Band for Band című közös trackjük mentette meg Lil Baby karrierjét abban a pici hullámvölgyben. A folytatásban ez érkezik, itt a 96.4 Bass FM.

Körülbelül egy hónappal ezelőtt a Race Rammer duó egyik fele, Svéli, Szegeden zárta európai turnéját, ahol természetesen nem maradhatott el a duó egyik legnagyobb sikere sem, a Black Beatles. Ezzel folytatjuk most itt a 96.4 Bass FM-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd Timbaland karrierének első fontos lépését, Cardi B születésnapját. Kiderül, hogy Swizz Beatz 19 évesen, kinek köszönhette, hogy a beatjei felkerültek egy legendás albumra, jön majd Biggie, 2 Chainz, 50 Cent és ez sem is a következő 120 percben. Előbb azonban egy R&B klasszikus következik, a Goodies, amivel Ciarának először sikerült meghódítani a karrierje során az amerikai lista csúcsát. A közreműködő az akkor 2004-ben nagyon-nagyon népszerű P.D. Pablo a dalban, de eredetileg, mint most egy friss interjúból kiderült, T.I. lett volna az, aki rappel Ciara oldalán. A klipforgatást azonban nem tudta vállalni, így végül csak egy remixben hallhatjuk az ő hangját. Ciara énekel a folytatásban itt a 96.4 Bass.

hogy az F Problems 2026-ban már akkor sem születhetne meg ezzel a névsorral, ha valaki 1 milliárd dollárt ajánlana fel a résztvevőknek. 2 Chainz mellett ugyanis A$AP Rocky, Drake és Kendrick Lamar hallható együtt a trackben, és azt talán senkinek sem kell elmesélni, hogy ők milyen beefeken mentek keresztül az elmúlt években. Akkor most jöjjön ez a tényleg megismételhetetlen track 2012-ből itt a 96.4 Bass FM-en.

Yeah. Yeah. Yeah.

0: 94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B a G-Funk keresztapjával, a West Coast legendával, Warren G-vel folytatjuk, aki néhány napja egy interjúban elmondta, hogy több közös dalt is felvett jó pár évvel ezelőtt egy nála jóval nagyobb legendával közösen. Ez a valaki pedig, akinek Warren több beatet is írt akkoriban, nem más volt, mint maga Michael Jackson. A dalok elkészültek, de végül egyetlen albumra sem kerültek fel. A pop királyától egyébként egyáltalán nem állt távol a hip-hop, készített neki remixet a Naughty by Nature, és Jay-Z-vel és Biggie-vel közösen is vett fel dalt a stúdióban. Warren G egyébként hozzátette, hogy ő nagyon szeretné megkapni ezeket a szalagokat, úgy is fogalmazhatott volna, mint ahogy a következő dal a címe hangzik, I Want It All. Ezzel a nyugati parti klasszikussal folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.
1: What's up, Negroes and Negrets? It's your boy Warren G, you know what I'm saying?

0: 94 Peace FM, Rap Hip Hop R&B, idén 30 éves, a hip hop történetének egyik legkülönlegesebb lemez kiadója, a Los Angeles-i kultikus Stone Throw Records. A producer és DJ legenda Peanut Butter Wolf kiadója nem csak hip hoppal foglalkozott az elmúlt 3 évtizedben, minden izgalmas, különleges előadónak lehetőséget adott, miközben remek lemezekkel töltötte meg a DJ-k táskáját szerte a világon. A Stone Throw-nak köszönhetjük például Madlib, Anderson Paak, Mayer Houghton, Damn Funk, Rasko vagy éppen J. Dilla a legizgalmasabb projektjeit, de például Snoop Dogg funk alter egója Snoopzilla is náluk adta ki a lemezét. Még sok további évtizedet kívánunk a legendás nyugati parti intézménynek, a folytatásban pedig az egyik legfontosabb Stone Throw albumról, a Loot Pack lemezéről jön a Venom on the Mic itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Ha ha ha ha, yes yes, return of the B-boy style.

94 Peace FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Ghostface, Anderson Paak, T.I. és a Hősök is. Ez itt továbbra is a Bassride, én DJ Venom vagyok. Ezen a hétvégén ünnepli 34. születésnapját Cardi B. Ebből az apropóból pedig most utazunk a Bronxba. Cardi ugyanis New Yorknak ebből a város részéből származik, és erre természetesen nagyon büszke is. A legfrissebb single érkezik tőle, ez az Ehe, itt a 96.4 Bass.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindössze 24 éves volt Timbaland, amikor producerként egy R&B énekes barátjával készített egy olyan dalt, ami igazi világsiker lett. A dal nem más, mint a Pony, az énekes pedig természetesen Ginuwine, akinek debütáló albuma The Bachelor a napokban töltötte be a 30-at. Ez volt az az időszak, amikor Aaliyah számára is világsikereket írtak együtt, és Missy Elliott debütálása még csak ezután érkezett. A Pony pedig 3 évtized alatt kicsit sem öregedett, ugyanúgy bevethető minden parti tökéletes záró számaként. Az elbeatboxolt bassline pedig 30 éve nem hisszük el Timbalandnak. Zseniális, pont úgy, ahogy van, és érkezik is itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Swizz Beatz mindössze 19 éves volt, amikor a beatjeit tartalmazó CD-t szorongatva belépett Jay-Z irodájába, aki pedig elkísérte nem más volt, mint a nagybátyja, aki nem mellesleg a Rough Riders egyik vezetője is volt egyben. Ennek a látogatásnak az eredménye lett, hogy 3 Swizz ütem is landolt a Hard Knock Life című Jay-Z albumon, amiből aztán nem kevesebb, mint 6 millió példány kelt el. Nem rossz bemutatkozás. Swizz Beatz persze azóta rengeteg világsikert írt, és néhány évvel később egy beathez Jay-Z hangját is felhasználta. Ebből született meg a Bring 'Em Out, ami T.I. rímeivel lett teljes, most pedig itt forog a 96.4 Bass FM-en. Woo!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Rádot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten elképesztően jó lemezek, kerek születésnapját ünnepeljük majd, Exhibit debütálása és Masta Ace egy remek albuma lesz terítéken. Ma még G-Eazy érkezik, aki már Tidal Assign kiadójánál tervezi a jövőjét, ez a jövő pedig a JFK című első singleből kiindulva parti hangulatú lesz az Empire Recordsnál. Ezzel a friss trackkel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul.

98.1 Beats FM Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este a kedvenceimet mixelem nektek itt a Superfly Radio Show-ban a 96.4-en. Este 8 és 10 óra között hozom a talp alá valót, de ahogy én elköszönök, sem maradtok zene nélkül, ugyanis Ben Junior hozza az ő kedvenceit egészen éjfélig. Úgyhogy érdemes velünk maradni ma este, hogyha buliba mentek, vagy hogyha otthon bulisztok, illetve hogyha chillesztek akkor is, ugyanis a következő track minden előbb említett eshetőségre zseniális. Érkezik Snoop Dogg és a The Next Episode a Superfly Radio Show-ban a

0: Day. Superfly 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B, Mixben. Minden szombat este 10-től 11-ig a lemezjátszóknál Prédabia. Prédabia.
1: Slow down, grab the wall, wiggle like you're trying to make your ass fall off.

96.4 BSFM rap, hip-hop, R&B. Micsoda menő beatek pörögtek eddig, de úgy érzem, hogy most egy picit ideje van már azért csajosítani. Egy olyan dallal megyünk tovább, ami nekem tini koromban is nagy kedvencem volt, és az első buliaimban is hallottam, illetve hogyha mai napig játszom nektek az éjszakában, felrobbantjátok rá a klubokat, kortól függetlenül. Szerintem az alapbeatjéről már felismertétek,

Rita, 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton a kedvenceimet és a kedvenceiteket mixelem itt a Superfly Radio Show-ban a 96.4-en. Az első két órában vagyok veletek, és így az első óránk feléhez közeledve egy picit tekertük a csípünket is, úgyhogy stílust váltunk, de ugyanúgy maradunk csajos vizeken. Ugyanis érkezik a rap királynője, azaz Nicki Minaj. Ez az Only című trackje, amiben hallhatjátok Lil Wayne, Drake-et és Chris Brown-t is. Nekem ők mind a négyen nagy kedvenceim, úgyhogy nagyon szeretem ezt a kollabot is. Érkezik itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

98.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Micsoda trackek szólnak itt. Már csak 10 percünk maradt az első óránkból, de ne felejtjétek, hogy egészen évfélig hozzuk a talpalávalót. Velem még hátra van egy közös óra, utána pedig Ben Junior átveszi a stúdiót, és egészen évfélig hozza a partiindító bengöröket. Hogyha szeretnétek ez alatt nekünk üzenni azt a 0620 96 99 99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óra utolsó blokkjában is menő biteket tartogatok még azért. Mondhatom, hogy egy kollégámmal megyünk tovább, ugyanis érkezik DJ Khalid és Estelle a Let It Go, úgyhogy hangot fel, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Yeah.

0: Oja Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Ju made it.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

94 BSFM rap, hip-hop, R&B. Én Brédo Bia vagyok, minden szombaton hallhattok mixelni itt a Superfly Radio Show-ban este 8 és 10 óra között. Utána pedig a stúdiót Ben Junior veszi át és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen van még egy közös óránk, amiben igyekszem majd a menőbbnél menőbb trackeket hozni. Az első blokkban hallható lesz majd Don't Oliver, Drake és az alattunk lévő tracket már biztos felismertétek. Bizony, ez nem más, mint Post Malone és ezt tőle a Rockstar. Egy igazi bólogatós track érkezik itt a Superfly Radio.

Ben Junior veszi át a lemezlejátszókat. Hogyha szeretnétek írni nekünk, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni, vagy a social médiában is megtaláltok minket, Bészen és Instán is, Bész FM Hungary néven. Most pedig vissza a zenéhez, egy extravagáns előadó művésszel megyünk tovább. Lehet, hogy az alapbítjéről már felismertétek, bár ez egy extended verzió, úgyhogy nem biztos, hogy olyan könnyű. Ő nem más, mint Tekashi 69.

Léda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között hozom a kedvenceimet, mixelek, és egyébként itt a stúdióban táncolok is rájuk. Eszméletlen jó zenék ez, amire nem tud egyszerűen egy helyben állni az ember, legalábbis én nem. Az elmúlt pár percben egy Chris Brown track szólt, most pedig csajos vizekre ebbezünk. Egy fiatal tehetséggel, akinek a karrierje nemrég indult be igazán, de azóta dübörög rendesen. Ő pedig nem más, mint Doja Cat, aki 2024-ben egy világkörüli turnét, stadionokat tett sold out-tá. És közben mégis alázatos tudott maradni. A trackjeiben is köszönetet mond azoknak, akik segítették, egyengedték az ő útját. A gerintőittel Nicki Minajnak a segítségét köszöni meg. Pörög is, itt a Superfly Radio Show-ban.

95.1 FM, rap, hip-hop, R&B. Egyszerűen imádom ezeket a zenéket. Az elmúlt pár percben a Simon Says szólt, én pedig Breda Bia vagyok, aki minden szombaton a kedvenceit mixeli nektek este 8 és 10 óra között itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Nem sokára sajnos a második óránk végéhez közeledünk. Ahogy én elköszönök tőletek, egészen éjfélig Ben Junior átveszi a lemezjátszókat. Én nagyon szeretem az ő stílusát is, egy csomó afrobeatet is szokott hozni, egy csomó újdonságot, úgyhogy mindenféleképpen megéri majd velünk maradni. És minden pénteken, illetve szombaton este 8 és éjfél között ránk tekerni, ugyanis ekkor szól a Superfly Radio Show. Pénteken Revolutionnel, Venommal és Nessel, szombaton velem Breda Biával és Ben Juniorral. Megyünk is tovább, itt a Bészen.

0: OG Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Ju made it.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

lopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fight.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.